0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Északánként szünetel a vízkiemelés a Csitári kútnál. Újraindul a nyitott tornatermek program. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptembertől éjszakánként szünetel a vízkiemelés a székesfehérvári Csitári kútnál. Az aszályhelyzet miatt vízkészlet kiemelő üzemrendre állnak át, így naponta hajnali 5 óra és éjjel 11 óra között folyamatosan lehet vizet venni, ezt követően reggelig leáll a rendszer, közölte a városgondnokság. Az intézkedés célja nem a használat korlátozása, hanem a közkedvet vízvételi hely hosszú távú fenntartható működésének biztosítása. A közelmúltban elvégzett vizsgálat szerint a több mint 100 méter mélyről feltörő forrás termelési hatékonysága továbbra is kiváló. Az egyre súlyosbodó szárazság és a készletek megóvása miatt ugyanakkor indokoltá vált a jelenlegi vízhozam áttekintése. Ennek érdekében több műszaki és üzemeltetési módosítás lép életbe, valamint új hitelesített vízórát is elhelyeztek. Könyvkölcsönző automatát helyezett üzembe a Vörös Marti Mihály könyvtár a székesfehérvári autóbuszállomáson. Hétfőtől már használható a csomagküldő rendszerekhez hasonló szolgáltatás, tájékoztat a város oldala. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egy applikáción keresztül válogathatnak a központi könyvtár kínálatából. A munkatársak összekészítik a kért kiadványokat, majd e-mailben értesítést és kódot küldenek. A megrendelt csomagot 72 órán belül át lehet venni. Szeptembertől ismét több ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindult a nyitott tornatermek program, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között kondi, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, írja a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz 4 szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre 2 helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben tartották. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: A Pákozdi Pagonyban este 9 óráig szakvezetésekkel, kézműves programokkal, csillagászattal és zsonglőrsóval várják a látogatókat. Vasárnap véget ér a strandszezon, hétfőn pedig újra nyit a székesfehérvári úszoda. A városi strand augusztus 30-áig várja a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat. Derül ki a Csitári G. Emil úszoda közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. Másnap a nyári karbantartási munkák befejezése után ismét használhatók lesznek a medencék és a szauna. A létesítmény kora reggel nyit és a megszokott rendszerint működik. Szeptember közepétől szükség esetén elindítható a távfűtés Székesfehérváron. Ettől a naptól a Szépő ZRT-nek biztosítania kell a szolgáltatás rendelkezésre állását, a hő azonban csak megfelelően előkészített, feltöltött és légtelenített hálózatba engedhető. A társasházaknak ezért érdemes augusztus végéig befejezniük a felújítási és egyéb munkálatokat, majd mielőbb kezdeményezniük az esetleg leürített rendszer újbóli feltöltését. Számolt be róla a város oldala. A hónap végi hűvösebb időben egyre több épületben merülhet fel igény a fűtésre. A határidő közeledtével várhatóan megszaporodnak az ezzel kapcsolatos kérések, ami csúszást okozhat azok teljesítésében. A Szépő ezért szeptember elejétől már nem javasolja a hálózat víztelenítését, 15-e után pedig ilyen munkát nem végez. Megkezdődtek a vízmérők leolvasása Székesfehérváron és több környékbeli településen. A családi házas fogyasztóknál szeptember 18-áig keresik fel az érintett ingatlanokat. A leolvasás a Pozsonyi út, a Béla út és a Fiskális út által határolt városrészt, valamint a Távjoda utcát érinti. A térség településein szintén szeptember 18-áig végzik a munkát, a pontos időpontról helyben kifüggesztett tájékoztatók adnak információt, közölt a Fehérvíz közösségi oldalán. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Ha ez nem lehetséges, az előző időszak átlagfogyasztását veszik alapul. Akiket két alkalommal sem érnek el, szeptember 1-e, valamint 20-a között postai úton vagy elektronikusan is bejelenthetik mérőállásukat. Nyárzáró naplemente túrát tartanak a Sóstrón. A vezetett séta szombaton késő délután indul a látogató központtól, és a Sóstró homokbánya természetvédelmi területet járja be. A résztvevők megismerhetik a környék élővilágát, valamint esti arcát, miközben a lemenő nap fényében figyelhetik meg a tájat. Az út végén a kilátóból is megcsodálhatják a naplementét, amint egy 2-2,5 kilométeres kirándulás nagyjából 2 órán át tart. A látogató központ közösségi oldalán felidézte, hogy egy korábbi alkalommal seregély csapatokat, egy rókát és bakcsókat is láthattak az érdeklődők. Ebben a hónapban ez lesz az utolsó lehetőség arra, hogy szakvezetéssel fedezzék fel a területet. Rossz idő esetén más időpontban pótolják az eseményt, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Fehér vármegyében augusztus közepéig idén már közel 700 szabadtéri tűzeset történt. Szaharai por szűrheti a napsütést pénteken. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
4: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatása nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőt meg az egészségre alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, 08-28 a mai dátum. Péntek van, ez a jó hír, 11 perccel múlt 6 óra. Maxim Levente vagyok. Isten éltesse a szülinaposokat és sok boldogságot a névnapos Ágostonoknak. Hívható SMS Viber 06-20-55-55-155. Nem sokára Robbie Williams, előtte még a Unique, most pedig Shaggy jön. Jó reggelt!
0: Best

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 240. napján, augusztus 28-a van. Hogy elröpült ez a nyár, nem? Ma van a Vörösbor világnapja. Ezen a napon a szőlő érését és a nyarat ünnepeljük, mert hogy lassan el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Bár az is igaz, hogy a szeptember nem hoz majd évszakváltást egyelőre még, és nincs változás abban sem, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul minden nap itt a Besten. A folytatásban a sztárpár Jay-Z és Beyoncé hallható.
2: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Let's go get 'em.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten. Ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum. Napos gomoly felhős idő, említésre méltó csapadék nélkül. Részletek és még több friss info a hírekben, fél hét után pedig Lili Ellent halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatkertek éjszakája. Vasárnap zár a város és strand, hétfőn nyit az uszoda. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben tartották. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágítása.
1: A Pákozdi Pagonyban este 9 óráig szakvezetésekkel, kézműves programokkal, csillagászattal és zsonglőrsóval várják a látogatókat. Vasárnap véget ér a strandszezon, hétfőn pedig újra nyit a székesfehérvári úszoda. A városi strand augusztus 30-áig várja fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat. Derül ki a Csitárigi Emir úszoda közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. Másnap a nyári karbantartási munkák befejezése után ismét használhatók lesznek a medencék és a szauna. A létesítmény kora reggel nyit és a megszokott rendszerint működik. Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, és nyaraló tulajdonosok. A Nádfa kikötőt Agárd irányából, a Tavirózsa utca felől, Velence irányából pedig a tóparti strand és kemping felől érdemes megközelíteni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján országszerte száraz napos időnk lesz. Délután több lehet a fátyol felhő az égen, esni, ha minden igaz, nem fog. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a hőmérséklet, aztán holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. 27-35, vasárnap egy fokkal hűvösebb, 29-34 fok mellett telik majd a hétvége. Én pedig el is indítottam a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Vanessa Amorosi dalát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 7 óra, és egy hét múlva ilyenkor már a nulladik órát is jelzi hamarosan a csengő. Jövő hét kedden, szeptember 1, iskola kezdés. Hogy közben milyen időnk lesz, kiderül a hírek végén, a következő órában pedig hozom majd a Black Eyed Peas-t. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Északánként szünetel a vízkiemelés a Csitári kútnál. Automatából is átvehetjük a kikölcsönzött könyveket. Tűzgyújtási tilalom mellett is sok a szabadtéri tűz. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptembertől éjszakánként szünetel a vízkiemelés a székesfehérvári Csitári kútnál. Az aszályhelyzet miatt vízkészlet kiemelő üzemrendre állnak át, így naponta hajnali 5 óra és éjjel 11 óra között folyamatosan lehet vizet venni, ezt követően reggelig leáll a rendszer, közölte a városgondnokság. Az intézkedés célja nem a használat korlátozása, hanem a közkedvelt vízvételi hely hosszú távú fenntartható működésének biztosítása. Ennek érdekében több műszaki és üzemeltetési módosítás lép életbe, valamint új, hitelesített vízórát is elhelyeztek. A közelmúltban elvégzett vizsgálat szerint a több mint 100 méter mélyről feltörő forrás termelési hatékonysága továbbra is kiváló. Könyvkölcsönző automatát helyezett üzembe a Vörös Marti Mihály könyvtár a székesfehérvári autóbuszállomáson. Hétfőtől már használható a csomagküldő rendszerekhez hasonló szolgáltatás, tájékoztat a város oldala. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egy applikáción keresztül válogathatnak a központi könyvtár kínálatából. A munkatársak összekészítik a kért kiadványokat, majd e-mailben értesítést és kódot küldenek. A megrendelt csomagot 72 órán belül át lehet venni. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik más ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Fejér vármegyében augusztus közepéig idén már közel 700 szabadtéri tűzeset történt. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyó felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 26.08.28 a mai dátum. Péntek van, sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak. És ha van szülinapos ismerős, őt is lehet ünnepelni. Mondok hozzá hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620-55-55-155, természetesen, ha közlekedési info van, az is jöhet bátran. Meredith Brooks és Janet Jackson biztosan énekel nem sokára, de csak Carlos Santana gitárjátéka után.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 28. napján, a mai péntek, az Ákostonok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 1963-ban a mai napon elindult a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Jó reggelt, jó utat földön, vízen, levegőben. Ha van közlekedési hír, jöhet a 0620 55 55 155-re. Black Eyed Peas, Don't Lie, így megy tovább a péntek reggel a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum, alapvetően napos idő lesz, délután némi fátyol felhővel, ha minden igaz, esni nem fog. Részletek a hírek végén, aztán George Michael dala, az Outside jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újraindul a nyitott tornatermek program. Szeptember 15-től kérhető a távfűtés elindítása. Visszatérnek a kutyasétek az Askamel helyen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptembertől ismét több ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindult a nyitott tornatermek program, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között kondi, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, írja a Város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. Szeptember közepétől szükség esetén elindítható a távfűtés Székesfehérváron. Ettől a naptól a Szép Hő ZRT-nek biztosítania kell a szolgáltatás rendelkezésre állását, a hő azonban csak megfelelően előkészített, feltöltött és légtelenített hálózatba engedhető. A társasházaknak ezért érdemes augusztus végéig befejezniük a felújítási és egyéb munkálatokat, majd mielőbb kezdeményezniük az esetleg leürített rendszer újbóli feltöltését. Számolt be róla a Város oldala. A hónap végi hűvösebb időben egyre több épületbe merülhet fel igény a fűtésre. A határidő közeledtével várhatóan megszaporodnak az ezzel kapcsolatos kérések, ami csúszást okozhat azok teljesítésében. A Szép Hő ezért szeptember elejétől már nem javasolja a hálózat víztelenítését, 15-e után pedig ilyen munkát nem végez. Újraindulnak a szombati kutyasétek az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak a zárt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Közölte az ÖKK. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28-a van péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1962-ben ezen a napon született David Fincher, amerikai filmrendező, aki nem csak a hetediket, a Harcosok klubját vagy a Benjamin Button különös életét jegyzi, de olyan videóklippek is az ő nevéhez fűződnek, mint George Michael Freedomja, a Janis Garagán az Aerosmith-től, és rendezett klippeket Madonnának is, Express Yourself, Vogue, Bad Girl. ...1969-ben ezen a napon született Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész, olyan filmek sztárja, mint a Pop Csajok, stb., a Rock Suli vagy a Jumanji széria. Ugyanabban az évben, 1969-ben és ugyanezen a napon született Jason Priestley is, kanadai színész, a 90-es évek egyik legnagyobb tini ikonja, leghíresebb alakítása a Beverly Hills 90210 című tévésorozatban, Brandon Walsh megformálása. 1965-ben a mai napon született Shania Twain, Grammy-díjas kanadai énekesnő, minden idők legsikeresebb női country előadója. 1982. augusztus 28 megszületett Leanne Rimes, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Sakáltanya film zenéjének előadója. A sort a 86-os születésű Florence Welch, a Florence and the Machine tagja zárja. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon vihar előtti csend uralkodik, a vihar pedig hát majd szeptember 1-én, jövő hét kedden lesz. Kezdődik az iskola, sulisok, ovisok, anya, apa, tele lesz az út autósokkal, emberekkel, vigyázzunk egymásra, akkor is, most is. Ha van közlekedési hír, várom, 0620 55 55 155. 8 után pedig jön majd Desiré. És az Airi Mafia is. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Őszindító akció a Sarkadi kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, itt tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van az állatkertek éjszakája. Vasárnap zár a városi strand, hétfőn nyit az uszoda. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben tartották. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágítás.
2: A Pákozdi Pagonyban este 9 óráig szakvezetésekkel, kézműves programokkal, csillagászattal és zsonglőrsóval várják a látogatókat. Vasárnap véget ér a strandszezon, hétfőn pedig újra nyit a székesfehérvári úszoda. A városi strand augusztus 30-áig várja a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat. Derül ki a Csitárigi Emir úszoda közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. Másnap a nyári karbantartási munkák befejezése után ismét használhatók lesznek a medencék és a szauna. A létesítmény kora reggel nyit, és a megszokott rendszerint működik. Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A Nádfa kikötőt Agárd irányából, a Tavirózsa utca felől, Velence irányából pedig a tóparti strand és kemping felől érdemes megközelíteni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyó felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Drága hétvége váró testvéreim, nővéreim, jó hírem van. Péntek van. Hey Soul Sister, a San Franciscói Train is örül neki, és mi is örülhetünk együtt a jó hírnek. Aztán nem sokára a Bahamen engedi szabadjára a kutyusokat. Who Let the Dogs Out, és énekel Kelly Rowland is. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt. Max Levente vagyok.
0: Best

Destefemben a legjobb zenék. Elég mozgalmas időszak ez Kelly Rowlandnek, a Destiny's Child trió egyik tagjának, hiszen szólóban és a csapattal is új zenei anyagot készítenek, bár a Destiny's Child házatájáról azok a hírek érkeztek, hogy eddig kiadatlan, de már rögzített dalok formájában új anyag érkezik, és az újraegyesülés is napirendre került. Kelly Rowland pedig szólóban is új albummal készül, és világkörüli turnét szervez. Ő folytatja egy munkás dallal a péntek reggelt, jön a Work, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki ma korán kelt, holdfogyatkozást lelt az égbolton. Szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás. Közben pedig fokozódik a kánikula, és a holnapra ígért hidegfront nem hoz akkora lehűlést, mint amennyire gondoltuk. Száraz lesz, széllel, és csak 1-2 fokot mérsékli a mai hőséget. Rögtön 8:30, jó reggelt, részletekkel jönnek a hírek, aztán a Spice Girls és a Spice Up Your Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Éjszakánként szünetel a vészkihemmelés a Csitári kútnál. Automatából is átvehetjük a kikölcsönzött könyveket. Tűzgyújtási tilalom mellett is sok a szabadtéri tűz. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptembertől éjszakánként szünetel a vízkiemelés a székesfehérvári Csitári kútnál. Az aszályhelyzet miatt vízkészlet kiemelő üzemrendre állnak át, így naponta hajnali 5 óra és éjjel 11 óra között folyamatosan lehet vizet venni, ezt követően reggelig leáll a rendszer, közölte a városgondnokság. Az intézkedés célja nem a használat korlátozása, hanem a közkedvet vízvételi hely hosszú távú fenntartható működésének biztosítása. Ennek érdekében több műszaki és üzemeltetési módosítás lép életbe, valamint új, hitelesített vízórát is elhelyeztek. A közelmúltban elvégzett vizsgálat szerint a több mint 100 méter mélyről feltörő forrás termelési hatékonysága továbbra is kiváló. Könyvkölcsönző automatát helyezett üzembe a Vörös Marti Mihály könyvtár a székesfehérvári autóbuszállomáson. Hétfőtől már használható a csomagküldő rendszerekhez hasonló szolgáltatás, tájékoztat a város oldala. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egy applikáción keresztül válogathatnak a központi könyvtár kínálatából. A munkatársak összekészítik a kért kiadványokat, majd e-mailben értesítést és kódot küldenek. A megrendelt csomagot 72 órán belül át lehet venni. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik már másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Fejér vármegyében augusztus közepéig idén már közel 700 szabadtéri tűzeset történt. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Miközben örömünkben akár ugrálhatunk is a Crisscross jumpjára, hogy jön a hétvége. Nem annyira örömteli, hogy a holnapra beígért hidegfront csak alig-alig enyhíti a kánikulát. Mondom a hőfokokat, minimum-maximum mától kezdődően. Tehát ma 29-36, szombat 27-35, vasárnap 29-34, hétfő 28-36, kett 29-36, és aztán szerdán, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami majd valóban enyhülést hoz. Aki pedig dugott balesetet lát, segíthet a többieknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek tehát zenék a boldog nyomógombos telefonos korszakból, még az AI előttről. Bob Sinclair, Love Generation. És egy első emelet feldolgozás az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelenek.

0: A legjobb zenék. A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfm székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. Három középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinand Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímer házban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Újraindul a nyitott tornatermek program. Szeptember 15-től kérhető a távfűtés elindítása. Visszatérnek a kutyasétek az Askamel helyen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptembertől ismét több ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindult a nyitott tornatermek program, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között kondi, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, írja a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. Szeptember közepétől szükség esetén elindítható a távfűtés Székesfehérváron. Ettől a naptól a Szépő ZRT-nek biztosítania kell a szolgáltatás rendelkezésre állását, a hő azonban csak megfelelően előkészített, feltöltött és légtelenített hálózatba engedhető. A társasházaknak ezért érdemes augusztus végéig befejezniük a felújítási és egyéb munkálatokat, majd mielőbb kezdeményezniük az esetleg leürített rendszer újbóli feltöltését. Számolt be róla a város oldala. A hónap végi hűvösebb időben egyre több épületbe merülhet fel igény a fűtésre. A határidő közelettével várhatóan megszaporodnak az ezzel kapcsolatos kérések, ami csúszást okozhat azok teljesítésében. A Szépő ezért szeptember elejétől már nem javasolja a hálózat víztelenítését, 15-e után pedig ilyen munkát nem végez. Újraindulnak a szombati kutyasétek az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak a zárt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Közölte az ÖKK. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az angol énekes George Ezra fővárosunkról írt és fővárosunk ihlette dala, Budapest a címe. Érkezik még a CNC Music Factory, az Allianz Ethnic, a Cosin és Jennifer Lopez is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van. Várom, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best.

szerintem a legjobb zenék. Funky mondják alattam, de nem. Classic House lesz ma, mert hogy a Night Shift Extra-ban hétfői rezidensünk Lauer Christian duplázik. 7 és 8 között, tehát a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjei pörögnek. A házigazda is ebben a stílusban mixel majd 6-tól, a lemezjátszók mögött White Boy. Ez az Allianz Ethnic és a Respect, ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Baleset az M7-esen, a Balaton felé Sukorónál, 3-4 kilométeres a torlódás, és Norbitól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban is. A Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál, mindkét irányban brutál dugó. Köszi Norbi, jó utat mindenkinek. 0620 55 55 155, Jennifer Lopez-zel megy tovább a péntek reggel. Ez a Get Right a legjobb.

0: Ezt a legjobb zenék. Valószínűleg jövő hét kedden a nyár, nem, de a nyári szünet biztosan véget ér. Szeptember 1-ével kezdetét veszi az új tanév, úgyhogy kedves nyári gyerekek, a nyár fiai, az utolsó úgymond nyári szüneti hosszú étvége jön, szombat, vasárnap, hétfő, na és a nyár fiai DJ Sammy-től, The Boys of Summer, ráadásul mindezek mellé a holnapi száraz, gyenge hidegfrontot leszámítva. Igazi nyári időnk lesz.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a nyári szünet utolsó hétvégéje, és gondolom hosszú sorok indulnak a Balatonra, ezt kihasználva. Jön majd a Balatoni Lány című Szikora Róbert és Valmár koprodukció, és zenél a Matchbox 20 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfm Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Pilinszky János is azon híres költők köréhez tartozik, akinek életében Székesfehérvár meghatározó volt. Életének egy szakaszát töltötte a királyok városában, méghozzá a Kígyó utcai lakásában. 1921. novemberében született Pesten, és itt élte le életének első 30 évét. Magyar-olasz művészettörténet szakot tanult a Pázmány Péter Egyetemen, majd több hónapot töltött Olaszországban. Innen Németországba került, itt szerzett élményei pedig költészetére nézve is hatással voltak. Utolsó éveit töltötte városunkban, amely idő alatt az István Király Múzeumban több kiállítást is megnyitott. Köztük Kondor Béláét, Kornis Dezsőjét és Ország Liliét. Legfőbb témaköreit, mint a bűn, szenvedés és megváltás, a katolikus vallásból merítette. A 100 éve született költő egyik kéziratát nemrég megtalálták székesfehérvári albérletében, ami április végén az örököséhez került.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van az állatkertek éjszakája. Vasárnap zár a városi strand, hétfőn nyit az uszoda. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben tartották. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: A Pákozdi Pagonyban este 9 óráig szakvezetésekkel, kézműves programokkal, csillagászattal és zsonglőrsóval várják a látogatókat. Vasárnap véget ér a strand szezon, hétfőn pedig újra nyit a székesfehérvári úszoda. A városi strand augusztus 30-áig várja a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat. Derül ki a Csitárigi Emir úszoda közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. Másnap a nyári karbantartási munkák befejezése után ismét használhatók lesznek a medencék és a szauna. A létesítmény kora reggel nyit, és a megszokott rendszerint működik. Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfal kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A Nádfal kikötőt Agárd irányából, a Tavirózsa utca felől, Velence irányából pedig a tóparti strand és kemping felől érdemes megközelíteni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Sophie B. Hawkins-tól, a Compact Disco-tól, a Five-tól, nem sokára a Britney Spears-től, elsőként pedig a Mystic-től. Scandalous, 5 perc elmúlt, 10:08:28 a mai dátum, Isten éltesse az ágostonokat és a szülinaposokat. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Apropó nyár, egy kicsit így a végére megfáradtunk, nem? Na meg a munkahét végére is Best FM a legjobb zenék. Ha így van, tartsunk ki, mert hogy jön a nyári szünidő utolsó, ráadásul hosszú hétvégéje, mert hogy csak kedden kezdődik a suli. Maradunk mozgásban a fájval! Keep on Moving 1999-ből.

0: Best FM, a legjobb zenéken megy Budapest felé Tatabánya előtt, terelés plusz baleset egyenlő 7 kilométeres dugó. Köszönjük Pistinek, 0620 55 55 155, ide jött az üzenete. És baleset történt a 82-es főúton Bakony-Szentkirály térségében is, ahol két autó ütközött a 35-ös kilométernél, félpályás lezárás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Biztosan szól a múzsa csókja, vagy a rózsáé? Kiss from a Rose, Seal-től. És Zúz a tankcsapda is.
2: Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van közlekedési info, jöhet ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott. Köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medveotthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Elsőként az NSYNC mémé vált dala, Justin Timberlake fura kiejtésének köszönhetően. Az It's Gonna Be Me-t ugyanis a dal végén úgy énekli, hogy It's Gonna Be May, mint május angolul, úgyhogy áprilisban évről évre előkerülnek a mémek. Nem találjátok ki április után mi lesz It's Gonna Be May, vagy Bye Bye Bye April, It's Gonna Be May, és még sorolhatnám. 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést kívánok. Max Emlövente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hazug embert hamarabb utolérik. Ugye mindenki tudja a közmondás végét. Kutatások szerint, amikor hazudunk, megemelkedik a hangszínünk.
1: Hát hazudnék én neked.
0: Would I lie to you? Ezt jelenti a Charles and Eddie duo dalának címe, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten.

0: SFM a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 125-ös kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ugyanez a helyzet az M1-esen Budapest felé, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, és én ennek örülök. Örülök, hogy jöttél Glad You Came címmel, pedig a The Wanted dalával indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Max M. Levente vagyok.

0: I'm glad you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kért lába. Szaharai por is szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csak nem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozárt Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
1: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hírem van, péntek van, szép napot kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt így délután néhány perccel, hogy kellemes hétvégét, Majoros Rita vagyok. Egy kicsit hangolódjunk együtt a következő két napra, Savage Gardennel, Christina Aguilerával, Rúzsa Magdival, vagy éppen Ciscoval, de a Wanted már indítja is az órát és a délutánt, gledjük.

Best FM a legjobb zenék, szép pénteket a folytatásban is mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a nap, és hogy hamarosan itt lesz a munkaidő vége, és megkezdhetik a hétvégét. Mivel töltik majd egyébként az utolsó nyári hétvégét? Jaj, nem olyan jó ezt kimondani, bevallom őszintén. Én azért még úgy el tudnék viselni egy hónap nyarat. Gyanítom, ezzel az éppen suliba készülődők is így vannak, a szüleik meg aztán végképp, vagy lehet, hogy másként gondolják? Na jó, ezt is megtárgyaljuk a mai délutánon, előtte azért még hozok isteni zenéket, közlekedési információkat, napkérdését is, úgyhogy nem fogok unatkozni, főképp, hogyha velem tartanak. Itt lesz mindjárt Cisco és a Tong Song, elénekli majd a Lady Marmalade dalt, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, de most a Savage Gardennel megyünk tovább. I Want You, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és azt hiszem délután még csak többen lesznek. Úgyhogy érdemes ma is figyelni, főként az M7-esen is még szerintem azért az utolsó hétvégét szívesen töltik sokan a Balatonnál, úgyhogy figyelem, én ahogy megkapom az információkat, már hozom is. Legutóbb annyit kaptam, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van a külső sávban, továbbra is aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma délután is. Utazunk együtt és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, mennyire jó hír, de elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig Mark Ronson és Bruno Mars nyitja majd az órát, ez lesz az Uptown Funk. És jön majd a VIP is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportákban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelmszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű 2 reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokkja sem működik rendeltetésszerűen, 2 további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék 2 pedig karbantartás miatt nem termel. Fátyolfelhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati 2/3-án 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán szuper pénteket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, és hát azt kell, hogy mondjam, szuper dalokat hozok. Na higgyék el nekem, ez nem kamu, hanem tényleg a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy itt lesz Sergio Mendez és a Black Eyed Peas, meg a Más Kanáda, vagy az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars dala. Már kezdek is!
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. Közelítünk sajnos a nyár végéhez, hiszen ez lesz az utolsó augusztusi hétvége. Úgyhogy ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az idei nyár legjobb pillanata, vagy legjobb eseménye, legjobb történése. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mi volt ez a pillanat, amire legszívesebben emlékeznek vissza ebből a nyárból? Na persze ez nem egy ilyen lehangoló témának készült, úgyhogy a vidám pillanatokat is nagyon várom, sőt azokat várom igazán, úgyhogy tényleg jöjjenek a válaszok, és mellé a legjobb zenék a 90-es 2000-es évekből. Madonnával utazunk tovább, és a Vogue-gal, ez pedig tipikusan az a dal, hogyha a 90-es 2000-es években volt valami film, amiben a divat szóba került, akkor ezt a dalt ott biztos, hogy hallhattuk. Na meg most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, úgyhogy csak a külső sáv járható. Budapestről pedig azt az információt kaptam, hogy az Andrássy úton történt baleset, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Köszönöm szépen az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Ha bárki bármit lát az utakon, az utak mentén, ami infó lehet a többi autózónak. Köszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kristóftól jött egy üzenet, aki azt írta, hogy náluk nagyon nyárvégi hangulat van az irodában, egyébként 6-an dolgoznak az irodában plusz a főnök, viszont utóbbi annyira jó fej volt, hogy látta a többieken picit ezt a már-már hétvégi, már-már nyárvégi hangulatot, hogy 2-kor mindenkit hazaengedett, úgyhogy a főnökének szeretnének küldeni egy isteni dalt, annyit ért Kristóf, hogy Tamásnak szól az üzenet, hallgatja egyébként a Best FM-et, de biztosak benne, hogy tudja, kiről lesz szó, úgyhogy hát mindenkinek ilyen főnököt kívánok, és akkor a következő órában a jó főnököknek, és ugye Tamásnak is érkezzen majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. Vagy éppen a Hooligans dala, ez a legyen valami. Jó hétvégét nektek!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a transzfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt az idei nyár legszebb, legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata? 2 óra után 4 perccel is erre a kérdésre keresem a választ. Majoros Rita vagyok. Ez a nap kérdése, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, vagy Facebook, vagy Insta oldalunkra. Mellé pedig a Chocolate Puma is zenél. Always and Forever.
0: Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az idei nyár legemlékezetesebb, legszebb, vagy éppen legjobb pillanata? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, úgyhogy nézzünk is pár üzenetet. Azt írja Gábor, a kislányom idén tanult meg úszni, amikor először elengedte a kezünket a medencében, és egyedül úszott felém. Szerintem büszkébb voltam, mint amikor diplomát kaptam. De cuki. Eszter is írta, férjemmel 20 év után először voltunk kettesben egy teljes hétvégét, gyerekek nélkül, telefon nélkül, csak mi. Rájöttünk, hogy még mindig tudunk randizni egymással, és mennyire jó volt, és elhatároztuk, hogy legalább fél évente adunk magunknak egy ilyen hétvégét. Csodásan hangzik. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha végig gondoljuk az elmúlt nyarat, mi volt a legszebb, legjobb, legizgalmasabb pillanat? Jöhetnek az üzenetek. Az üzenetek közben pedig érkezzen Will Smith és a Getting Jiggy With It, egy igazi nyári hangulatú dal, hogy visszaemlékezzünk a nyári pillanatokra, élvezzük a zenét, a táncot, és egyszerűen csak a szabadságot. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balázstól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, méghozzá a Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út Városmajor utca találkozásánál, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán pedig Monornál korábban baleset történt, a 34-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv autózható. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha látnak valamit, az utakon írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Éjszakánként szünetel a vízkiemelés a Csitári kútnál. Automatából is átvehetjük a kikölcsönzött könyveket. Tűzgyújtási tilalom mellett is sok a szabadtéri tűz. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptembertől éjszakánként szünetel a vízkiemelés a Székesfehérvári Csitári kútnál. Az aszályhelyzet miatt vízkészlet kiemelő üzemrendre állnak át, így naponta hajnali 5 óra és éjjel 11 óra között folyamatosan lehet vizet venni, ezt követően reggelig leáll a rendszer, közölte a Városgondnokság. Az intézkedés célja nem a használat korlátozása, hanem a közkedvet vízvételi hely hosszú távú fenntartható működésének biztosítása. Ennek érdekében több műszaki és üzemeltetési módosítás lép életbe, valamint új, hitelesített vízórát is elhelyeztek. A közelmúltban elvégzett vizsgálat szerint a több mint 100 méter mélyről feltörő forrás termelési hatékonysága továbbra is kiváló. Könyvkölcsönző automatát helyezett üzembe a Vörös Marti Mihály könyvtár a székesfehérvári autóbuszállomáson. Hétfőtől már használható a csomagküldő rendszerekhez hasonló szolgáltatás, tájékoztat a város oldala. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egy applikáción keresztül válogathatnak a központi könyvtár kínálatából. A munkatársak összekészítik a kért kiadványokat, majd e-mailben értesítést és kódot küldenek. A megrendelt csomagot 72 órán belül át lehet venni. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik más másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Fűves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
5: Fejér vármegyében augusztus közepéig idén már közel 700 szabadtéri tűzeset történt. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyó felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz, mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes péntek délutánt kívánok Önnek, így augusztus 28-án, amikor is a Best délután van a mikrofonnál már Nagy Detti, és ez így is lesz egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd a Soulwave-től az Ami nem öl meg, az órát pedig Christina Milian kezdi már is. Ez a Vanilla Cat Me.
7: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a hősöktől szólt a Maradok Band az elmúlt percekben. Hát az Aska Menhely kutyusai viszont fixen nem maradnak bent a helyükön, hiszen holnaptól visszatérnek, illetve újra elkezdődnek a nagy szombati kutyasétákat az Askánál. Holnap 8:45-től gyülekeznek majd a már jelentkezett érdeklődőkkel a Menhely munkatársai, akikkel egy másfél órás túrán vehetünk részt, persze négylábú lakóikkal együtt. Egy igazán nagy és boldog élményt adhatunk a Menhelyen élő állatoknak ezek által a séták által, hiszen kiszabadulhatnak a zárt környezetből, mozoghatnak, szimatolhatnak és élvezhetik a szabadságot. Pórázokat és jutalomfalatokat nem kell magunkkal vinni, azt a szervezők biztosítják, amely séta részleteiről egyébként az Aska közösségi oldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik közül már jön is a Spike slágere, Every Respect.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Berecki Zolitól szólt a hangokba zárva az elmúlt percekben. Az elmúlt napokban a Velencei tónál pedig kerítésbe zárva várta megmentőit egy kis őzike, akit aztán a tűzoltók szabadítottak ki szorult helyzetéből. A Fejér megyei tűzoltóknak sok-sok dolga van az idei évben, hiszen már mentettek kölyök citust, aztán egy bajba került sast is, most pedig egy őzikével kellett megküzdeniük. A pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói siettek egy őzike segítségére, akinek a hátsó lábai szorultak be egy fémkerítésbe. A mentés során letakarták a kis állat fejét, az agancsánál fogva stabilan tartották, majd egy orrfűrésszel átvágták a kerítés függőleges léceit a felső rögzítésnél. Ezeket le és széthajtották, így az őz azonnal kiszabadulhatott és elszaladhatott. Hogy is zajlott a mentés, arról pedig a Fejér megyei hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amikből pedig megtudhatja, hogy hogyan zajlottak a 90-es, 2000-es évek, milyen zenei hangulatban, mert hogy ekkor pörögtek életünk bestjei, ami közül az Atomic Kitten slágere sem hiányozhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

Come on. 101.9 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a szombati nap rejtelmeiről dalolt nekünk az elmúlt percekben Kenny Williams. Na és hogy mi is lesz szombaton? Hát egy különleges programra várják az érdeklődőket Börgöndön, méghozzá egy olyan programra, amelyben egy mindössze egy 16 cm-es mérési felület közepét kell eltalálniuk, azaz egy 2 cm átmérőjű középpontot. A 63. Magyar Nemzeti Ejtőernyős Célbaugró Bajnokság ugyanis a börgöndi repülőtéren rendezik az előttünk álló hétvégén. A vasárnapig tartó versenyre ingyenes a belépés a nézők számára, mindenkit sok-sok szeretettel várnak. 1000 méterről ugranak majd ki a versenyzők egy repülőgépből, és hát azon munkálkodnak, hogy minél közelebb jussanak egy célpont közepére. A versenyzők között az Albatrosz Repülő Egyesület 2-4 fős csapata is szerepel, úgyhogy drukkolhatunk a helyi erőknek is. Sok szeretettel várják az érdeklődőket a rendezvényre. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjei, ami közül a folytatásban már jön is a Krisztás Lágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Pánik a Honeybeast-től.
2: De hogy az, akit vártam, akarom látni a szememben.
1: Az órát pedig az Outkast kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Újraindul a nyitott tornatermek program. Szeptember 15-től kérhető a távfűtés elindítása. Visszatérnek a kutyasétek az Askamel helyen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptembertől ismét több ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindult a nyitott tornatermek program, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között kondi, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, írja a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. Szeptember közepétől szükség esetén elindítható a távfűtés Székesfehérváron. Ettől a naptól a Szépő ZRT-nek biztosítania kell a szolgáltatás rendelkezésre állását, a hő azonban csak megfelelően előkészített, feltöltött és légtelenített hálózatba engedhető. A társasházaknak ezért érdemes augusztus végéig befejezniük a felújítási és egyéb munkálatokat, majd mielőbb kezdeményezniük az esetleg leürített rendszer újbóli feltöltését. Számolt be róla a város oldala. A hónap végi hűvösebb időben egyre több épületbe merülhet fel igény a fűtésre. A határidő közelettével várhatóan megszaporodnak az ezzel kapcsolatos kérések, ami csúszást okozhat azok teljesítésében. A Szépő ezért szeptember elejétől már nem javasolja a hálózat víztelenítését, 15-e után pedig ilyen munkát nem végez. Újraindulnak a szombati kutyasétek az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak az árt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Közölte az ÖKK. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz. Mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A négy órási hírek után robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, hogyha pedig már a munkában robog hazafelé, akkor várom a közlekedési infókat, hogy mi újság van most a megye útjain. 0623-555-525 ez az SMS és Viber számunk.
0: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Valmar és Manuel közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt az Éget a nap. Na de akkor maradjunk is itt az égi testeknél és az égi jelenségeknél, és nézzük meg, hogy mit is csinált a Hold ma reggel. Egészen pontosan csütörtökről péntekre virradó éjszaka, ugyanis a Vérhold vöröses barnára festette az eget. Most volt az a részleges holdfogyatkozás, amelynek köszönhetően a Vérholdat láthattuk az égen. Ennek megfigyeléséhez nem volt szükség speciális védőszemüvegre, csupán egy nyugodt tiszta pontot kellett találnunk, ahonnan szabadon rálátunk a horizontra. Ilyet pedig könnyedén találunk a Velencei hegység körül, vagy hát a Velencei tó körül, és Székesfehérvár környékén is. Kíváncsi lennék, hogy sikerült egyébként elkapni ezt a pillanatot, és lefotózni ezt a gyönyörű égi jelenséget. Ha igen, akkor várom a fotókat forró drótunkra 0623-555-525, de ha nem, akkor ide jöhetnek a közlekedési infók is, na meg a hallgatói észrevételek, amiket cserébe már pörgetem is önnek tovább életünk legjobb zenéjét.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ezen a héten már élesben várta az olvasás szerelmeseit a könyvkölcsönző automata. Augusztus 24-től a tesztidőszak után lehetett kölcsönözni a Vörösmarty Mihály könyvtár könyvkölcsönző automatájából. A székesfehérvári autóbuszállomáson található meg ez az automata, ami úgy néz ki, mint a megszokott csomagküldő automaták. Használatához csak érvényes olvasójegyre van szükség, illetve egy applikációra, és így könnyedén hozzájuthatunk ahhoz a könyvhöz, amit olvasni szeretnénk. Hogyha pedig a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, akkor pedig azokhoz a dalokhoz juthat hozzá könnyedén, amik a 90-es, 2000-es években óriásit szóltak, és azóta is megállják a helyüket a zenei listákon. Így például a Vénusz lágere a világ közepén, amit már is pörgetek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

do something. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybee-től szólt a pánik az elmúlt percekben. De hogyha nem volt ideje az elmúlt időszakban sportolni és edzeni, akkor sincs oka a pánikra, hiszen megteheti ezt szeptembertől újra a nyitott tornatermek program sorozat keretében. Újraindul ugyanis ez a program, ami 22 féle testmozgási lehetőséget kínál. Emellett pedig még a Nordic Walking is újra kezdődik, ami pedig 16 indulási helyszínről érhető el. A székesfehérvári futókköre pedig két helyszínen is várja a futókat egészen az év végéig. Szeptember 1-től 27 helyszínen várják a nyitott tornatermek azokat, akik szeretnének kondizni, vagy nyugdíjas tornán részt venni, esetleg ovis tornán, röplabdán, vagy teremfocin. Folyamatosan működik majd ez a lehetőség az iskolai szünetek és az áthelyezett pihenőnapok, ünnepnapok kivételével. A Nordic Walking foglalkozások pedig 16 helyszínről lesznek újra elérhetőek, amelyen életkortól és nemtől függetlenül bárki részt vehet, előképzettség sem kell hozzá. A gyalogláshoz pedig a szervezők ingyenesen biztosítják a botokat. A harmadik mozgási lehetőség pedig a székesfehérvári futók köre program sorozata, akik december 29-éig két helyszínen is várják a mozogni vágyókat, akiket aztán egyéni adottságaik és igényeik szerint tanítanak meg idézőjelesen jól futni. A Halászban keddenként, a palotavárosi tavaknál pedig csütörtökönként várnak minden mozogni vágyót, amely mozgás mellől nem hiányozhatnak életünk legjobb zenéi, mert hogy szerintem ezek nélkül sokkal nehezebb az edzés, legalábbis én mindig nehezen veszem rá magam, de hogyha hallgatom a kedvenceimet, akkor sokkal jobban teljesítek. Így például a Sixpence on the Richard slágerét, jön már is a There She Goes, itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az eljátszott gyémánt. Az órát pedig Robbie Williams és Kylie Minogue közösével kezdjük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
3: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
2: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
6: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
7: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Ma van az állatkertek éjszakája. Vasárnap zár a város és strand, hétfőn nyit az úszoda. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben tartották. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
10: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágítása.
9: A Pákozdi Pagonyban este 9 óráig szakvezetésekkel, kézműves programokkal, csillagászattal és zsonglőrsóval várják a látogatókat. Vasárnap véget ér a strandszezon, hétfőn pedig újra nyit a székesfehérvári úszoda. A városi strand augusztus 30-áig várja a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat. Derül ki a Csitárigi Emir úszoda közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. Másnap a nyári karbantartási munkák befejezése után ismét használhatók lesznek a medencék és a szauna. A létesítmény kora reggel nyit és a megszokott rendszerint működik. Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A Nádfa kikötőt Agárd irányából, a Tavirózsa utca felől, Velence irányából pedig a tóparti strand és kemping felől érdemes megközelíteni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg. A szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, így marad a nyárias meleg. Szombat reggel hidegfront érkezik, amely élénkebb légmozgást és kisebb lehűlést hoz. Számottevő csapadék nem várható. A folytatás nyugodtabb lesz, mozgalmas időjárást a jövő hét közepe hozhat.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ebben a pörgésben pedig itt lesz majd velünk a Well Hello és a Késő már ez tuti, mint ahogy az is biztos, hogy az órát Robbie Williams és Kylie Minogue közösével kezdjük már is. Jön a kezd!
12: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz augusztus 29-e, ami azt jelenti, hogy egy különleges mozgolódásra lehetünk figyelmesek Székesfehérváron, a palotavárosi tavaknál, a Királyok parkjában, ugyanis most már 5. alkalommal rendezik meg a jurtanapot, ami reggel 8 órakor kezdődik majd jurtaépítéssel, mi mással. Aztán a megnyitó után 10 órától hagyományőrző játékok, bemutatók, állatsimogató, mesemondás, néprajzi előadások és múzeumpedagógiai séta várja az érdeklődőket. Ez tulajdonképpen egy történelmi piknik, amelyen megismerkedhetünk a 13. század népeinek gazdag kultúrájával, hagyományaival és életmódjával. Ki lehet majd próbálni a jurtákat, az örlőkereket, a gabonakuckót, az ördöglakatokat, de részt vehetünk íjász bemutatón és csatacsillagdobáson is, de többféle kézműves foglalkozás és népi játékok várják a családokat. Az állatsimogatóban lesz kecske, bárány, kacsa, tyúk és kakas is. 13 órakor pedig vezetett múzeumpedagógiai séta indul majd a Nap kapuja és a Fába vésett királyok címmel, aztán 14 órakor lesz mesemondás, ezt követően pedig a hangszer bemutatóra kerül sor, amelyen a pásztor furuját ismerhetjük meg. A programon a részvétel ingyenes, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik nem a 13. században, hanem a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában szeretnének elmerülni, ahonnan a fordokos lágere sem hiányozhat. Én már is a Lane of Sunshine.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, viszont nem a legjobb hírek, már ami a biztonságunkat illeti. A Fejér megyei rendőrség ugyanis a közösségi oldalá hívta fel a figyelmet arra, hogy ismét dolgoznak az unokázós csalók. Annak érdekében, hogy ne váljunk áldozatukká, bontanunk kell a vonalat és visszahívni azt a rokonunkat, akinek a nevében kerestek minket. A rossz szándékú emberek azzal próbálnak minket megtéveszteni, hogy a gyermekünk vagy az unokánk balesetet szenvedett vagy okozott, kórházban van, nagy bajban van és azonnal pénzre van szüksége. Ennek egy másik fajtája, hogyha már rendőrként vagy ügyvédként mutatkozik be a csaló, aki elmondja, hogy milyen bajba került a mi kis unokánk, hogy megúszta a problémát, óvadékra van szükség, ezért tegyünk pénzt vagy ékszert egy táskába és dobjuk ki az ablakon vagy tegyük a kerítésre, miközben egy futár érkezik majd a csomagért, a csaló pedig végig a vonalban marad. A Fejér megyei rendőrség azt tanácsolja a lakosságnak is, hogy ilyenkor bontsuk a vonalat és ne hagyjuk magunkat sürgetni, mert hogy a csalók erre építenek egyébként, úgyhogy hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amit egyébként is ismerünk. Tegyünk fel olyan kérdéseket, amikre egy idegen nem tudhatja a választ, de figyeljünk oda arra, hogy soha ne adjunk át pénzt vagy értéket. Hogyha pedig még nem történt baj, akkor beszéljünk a családtagjainkkal, hogy mi a teendő ilyen helyzetben, hogyan tudjuk megelőzni ezt a problémát. Hogyha viszont mégis megtörtént a csalás, akkor azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot, és mondjuk el minden fontos részletet, amit csak hallottunk vagy láttunk a csalóval kapcsolatban. De hogy még mikre kell odafigyelni, arról egy plakáton, illetve egy kis videóban is felhívja a figyelmet a rendőrség, ezt érdemes csekkolni a közösségi oldalukon. Én pedig azt csekkolnám most így pénteken délután, hogy mi újság van az utakon, úgyhogy ha van közlekedési infója a térségből, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol George Michael slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a péntek esti party. Így most az Airi Mafia mellettem című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati beszéd után is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek! Látom.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. 14

0: Kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
1: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
0: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A víziállatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

akit pedig nem csak mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt. A pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egész napos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
3: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felülelő programsorozattal készülünk idén.
1: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
6: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
5: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
6: Nagyon-nagyon na, durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
5: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
6: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
5: Igen.
6: Nagyon-nagyon
5: szeretem. Azért nagyon jó. Na, Lovas Krisztián a lemegyátok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosan még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Classic House itt a be.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, Paradise. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcosok? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
3: A birodalmi katonák.
2: A stormtrooperek.
3: Stormtrooper, igen.
2: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így a valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
3: Igen.
2: Ugye nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
3: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
2: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani. A Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
3: Nem is tudtam.
2: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a Barry White, igen, a You See the Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy látta, aha, azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett
2: énekeltetni. Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már
2: de
3: nincsenek
2: meg
3: lehet.
2: Volt,
3: hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: vokál. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kevés volt, igen.
2: Na, hát ez meg Bellamour, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: De ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, na, okay, na eszembe jutott.
2: Jó, legalább ez. Jó van, na, bocsánat. Silicon Soul, right on. Lauer Christian, a Classic House 8-ig itt a Best-en.

0: Ból, ez a permanens kánikula, ez mindenkinek az agyára ment, nekünk is. Figyelj, szépítetsz hétfőn, te zárod a nyarat, augusztus 31.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Úgyhogy ennyi a mai Exetbe, köszönjük szépen Lauer Krisztiánnak, hát akkor hétfőn, a nyár utolsó napján találkozok ismét.
1: Úgy, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális büntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor, hogy a Black Eyed Peas mondja, fussunk neki az idei nyár utolsó péntek éjszakájának. Let's get it started! Ezzel nyitjuk ezt a 60 percet, amelyben érkezik még Anastasia One Day in Your Life-al. Itt az a Shapeshifters a Back to Basics-el, és Pink is hozza majd a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Beszélhetem a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban. Már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem vörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra. Amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra!
1: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A hupikék, törpikék után szabadon a sztárok élete nem csak játék és mese. Valaki már 2 hete elkezdte az őszi turnészezon, például a Salt and Pepper, a TLC-vel és az M-Vogue-gal együtt augusztus 15-e óta úton van. A Backstreet Boys pedig majd szeptember végén érkezik egy 2 hetes németországi turnéra, meg hozzánk a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Kettő hetet tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val, itt a Best.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cap.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Best of a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismertétette őket, az ez. Az Asprey-től érkezik a Cantaloupe itt a Best of.

Best of a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Bestem.

TESZT-FM-en. Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a nemzeti vagyon

0: Visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal munkáját jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Kasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 óra rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csak nem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a skandináv ország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls-ből Melanie C-vel és Jerry Halliwell-el is volt hosszabb, rövidebb ideig valamiféle viszonya Robbie Williamsnek. Akár erről is szólhatna a United 3-an párban című dala, csak ugye ott meg pont fordított az ivararány. Robbie Williams, a Spice Girls és persze a United is érkezik majd a következő órában itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadója nyomást helyezett az MTV

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a 7. részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Five és a Maroon 5 is érkezik a mai utolsó 60 percben, és ha már utolsó, hát a nyár utolsó péntek estéhez méltóan azért majd adunk a klubhangulatnak, hiszen jön majd a Soul Searchertől a Can't Get Enough, vagy éppen a Salome de Bahiától az Outro Lugar, a No Doubt és az It's My Life után, mert ez indítja ezt az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

A címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia, itt a Vesztel.

meg van lehetősége, mindenféleképpen használja ki a hétvégét, meg még a hétfőt, hogy egy utolsót nyaraljon. 32-33 fokos nappali maximum, egy picike szél lesz holnap, de elegyésző, az már inkább fájobb, hogy hidegfront is lesz. Jó, de mondom még egyszer, nyár hétfőig, aztán utána könyörtelenül megköszönt az ősz. Jön Shanice, az I Love Your Smile, itt a Westem.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM.

megtartom a legjobb zenék, pont ahogy Craig David mondja, Walking Away, megyek. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, holnap hip-hop és R&B, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, 6 és 8 óra között természetesen, ugyanúgy, mint hétköznap, hétvégén is mixel indítjuk majd a Night Shift-et, 8-tól pedig Biki, Big Favi Tomi lesz a házigazda. Craig David jön, én meg megyek, mi új szakát, nem sokára tart.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,